datang rela disarulkan sab. Dah, dina gana dina dagetek dina gana dagetek dina gana dagetek dina gana dagetek dina gana dagetek dina gana dagetek dina gana dagetek dina gana dagetek dina gana dagetek dina gana dagetek dina gana dagetek dina gana dagetek dina gana dagetek dina gana dagetek dina gana dagetek dina gana dagetek dina gana dagetek dina gana dagetek dina gana dagetek dina gana dagetek dina gana dagetek dina gana dagetek dina gana dagetek dina gana dagetek dina gana dagetek dina gana dagetek dina gana dagetek dina gana dagetek dina gana dagetek dina gana dagetek dina gana dagetek dina gana dagetek dina gana dagetek dina gana dagetek dina gana dagetek dina gana dagetek dina gana dagetek dina gana dagetek dina gana dagetek dina gana dagetek dina gana dagetek dina gana dagetek dina gana dagetek dina gana dagetek dina gana dagetek dina gana dagetek dina gana dagetek dina gana dag